Good afternoon, 6 minutes to be up to the Maggie of the Besmon. In our podcast, we discuss national news, but to discuss it, we should get my help with some new Terran stuff. Oh, my God, she's a batunk, how good a batunk, Emily Bishar, how good by gum. Gibb a szájtek csáston este gnói csotszon kesszon, egyébként egy kákoácsát oda higgatsa angava. Kiem meg, hau gönne hagyja be gyím, de nui csabit szi megint betszi langcsáb, oda higgatsa hattáu a gyíts, de a Native Montreal Friendship Center. Bőn mit tegni olyan, de ez a gajam. Csadvás most adok zsab tubi, zsani is sab. Csak hogy meg, na, de nzsa díszt is kess, meg mondsuk betene, na. Kiem meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg, hogy meg,

Úgy meg ebbet szívesen nem doj menen, zs nis, se te bács muszó, zs odai hitesen már mújtá, hogy ebbet szíts, akkor bejket tudsz kasszadá, újságú bízom, mert csicsi bács bitesen,